Abszolút hinekiek, kusist a wineke, humaneketek, hamuakt, ilyetek, kermenke színem. Hízu kam kusist a wineke, piszkau kanis kusist a nyerti prekta. Hilpacsek, kei szapotos, imerekenuk, matta, vállitok, az ipre.